0: Suéltale Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky, báilalo Rocky,
1: suéltale Rocky,
0: la dragona,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltalo Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky,
1: suéltale Rocky.

Suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltale Rocky, la dragona, báilalo Rocky, suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltale Rocky, báilalo Rocky, suéltalo Rocky, báilalo Rocky, suéltale Rocky, suéltale Rocky.